0: Вид богат чоморут. Амгар!
1: Ti most párbajozni? Törvény van rá?
2: Felfüggesztem a törvényt. Ezúttal ítéljen az Isten!